0: Nemzeti stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.

sehol sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Megvan az a kép, amikor egy ember már napok óta ványszorog a sivatagban, semmit nem ivott, ki van száradva, mert elfogyott a vizes, akkor beér egy ilyen helyre, legyen az oázis, valamilyen sátortábors, lát embereket, s mit kér, mi az első, mi az egyetlen kívánsága? Vizet! Vizet! Na, úgy tudom elképzelni a vekkerfüggő embert reggelente kávé nélkül. Mert hogy az kell, az együtt jár a vekker ketyegésével. Még a mai napon is, július 7-én jár ez minden keddi, nem, bocs, hétfői túlélőnek, mert hogy a kedd az ma van. Úgyhogy jöhet a szokásos jó kívánság, ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk élménydús. Szimfóniájuk pedig dallamos, mert hogy ez a Wecker szimfóniája. Jó reggelt!

Vigyél el, Take Me Away, ez volt a Respect, 6 óra 11 perc van, kedd és július 7-e, és házigazdák nélkül maradt a foci VB. Mert hogy hazaküdték, hát otthon volt, nem küdték haza, de azt mondták, hogy kösz szépen a vendégséget, hogy meghívtál minket ide, hogy elláttál minket, csináld ezt tovább, de játékhoz most már, bocs, nincs sok között. Ugyanis ugye tegnap Anglia Mexikót küldte haza idézőjelbe téve, és akkor volt két mérkőzés, a két mérkőzésnek a győztese egyébként egymás ellen folytatják. Spanyolország azért megizzadott rendesen a portugálok ellen tegnap este, 1-0-al tudta csak legyőzni, de hát az bőven elegendő a továbbjutáshoz. Más kérdés, hogy mihez elegendő, esetleg a következő ellenfelével számolva. Tehát Spanyolország, Portugália 1-0, és a negyed döntőben az ellenfele Belgium lesz, akik 4-1-re, na, látunk így kicsit ilyen lezserebb eredményt is, 4-1-re győzték le az utolsó lábon maradt házigazdát, az Egyesült Államoknak a válogatottját. Úgyhogy ők egymás ellen folytatják, mármint a spanyolok a belgák ellen egy helyért az elődöntőben. De még maradtak a nyolcad döntőkből, úgyhogy ma este 7-től és 11-től lesz mit nézni. De addig is egy kalapemelés a belgáknak. Jön egy olyan dal Belgiumból, a belga Plastic Bertrand Rövoltából, amire 50 évvel ezelőtt én is ébredtem. Tehát akkor volt sláger, ment a rádióba, ébredek erre, hogy valami ilyesmire. Ez az a dal. Reklámokból még egyesek számára ismerhős. 6 óra 12 perc van. Jó reggelt!

Őrült energia, 3 perc megállás nélkül pörgős tempó, szinte végig ugyanazzal a lendülettel, a punk és a bubblegum popnak a keveréke, ugye punkos gitárok és attitűd, de valójában egy rendkívül fülbemászó popos szerkezet, emiatt sokan a punk parodiájának vagy pasztisnak tartják, mint igazi punknak. Francia szöveg nemzetközi sikerrel, szóval ritka, hogy egy francia nyelvű dal ekkora sláger legyen Angliában, Ausztráliában és sok más országban. Amúgy, ha belegondolunk, a Száplámpur Moa című dalból mi az, ami megmaradt mindenkinek? Nem a szöveg, nem a refrény, semmi más, csak az a ennyi. De ez bőven elég ahhoz, hogy 50 év múlva is emlékezzenek rá, sőt, még egyesek keményen jogdíjakat fizessenek, hogy egy-egy reklámban fel tudják tüntetni. Na, ez volt a belgák előtti kalapemelés, ügyesek voltak, mi pedig folytatjuk. Casablanca, esküszöm, sose tudom, hogy Marokkó vagy Algéria, komolyan mondom. Le kell csekkoljam. Algéria, Tunézia, Marokkó. Marokkó. Na jó, a marokkóiak is ott vannak. Hát ezt a dalt nem kellett volna bejátszani. Le kell majd csekkoljam, hogy ők ki ellen folytatják. De foglalkozunk majd ezzel, tehát a negyed döntők következnek a mai mérkőzések után. Ráérünk még azzal. Casablanca. Nem főváros, mert hogy Marokkó fővárosa a Rabat, de Casablanca, Marokkó gazdasági és kereskedelmi központja, valamint Afrika egyik legfontosabb kikötővárosa. Fehér házat jelent, Casablanca. Una paloma blanca, az meg fehér galambot jelent, de az más.

Biga és mindennél jobban, 6 óra 26 perc van, kedd július 7-e, és ha már korábban szóba került Marokkó, akik ugye először a hollandokat küldték haza, majd elsőként állították meg a házigazdák egyikét, Kanadát, ez még szombaton volt, 3-0-ra legyőzték, és holnap után csütörtök este 11 órától Franciaország ellen küzdenek egy helyért az elődöntőben. Marokkóról azonban annyit jó tudni, hogy 4 év múlva Marokkó lesz a 2030-as labdarúgó VB egyik házigazdája, Spanyolországgal és Portugáliával együtt. A torna különlegessége, hogy a centenárium alkalmából 3 mérkőzést Dél-Amerikában is megrendeznek, köztük egyet Uruguayban, ugyanabban a stadionban, ahol 100 évvel korábban rendezték az első, a legelső foci VB döntőt. Ez Montevideo, gondolom, Uruguay. Feltételezem. Na, a VB rendezés kapcsán azonban Marokkó nem csak a futball miatt került a figyelem középpontjába. Én erről például nem is tudtam, ugye háttérben volt, de hogy 4 év múlva ők lesznek az egyik házigazda, hogy előhozta, ugyanis több emberi jogi szervezet és politikai aktivista tiltakozik amiatt, hogy az ország ellenőrzi a Nyugat-Szahara nevű terület nagy részét. Na de mi a vita lényege? Nyugat-Szahara Afrika északnyugati részén található, az Atlanti-óceán partján. A terület korábban spanyol gyarmat volt, ám amikor Spanyolország 1975-ben kivonult, vita alakult ki arról, hogy kié legyen az a terület. Marokkó saját történelmi területének tekinti, míg a szaharai arab demokratikus köztársaságot támogató Polisario Front azt állítja, a helyi szaharai népnek joga lenne egy független állam létrehozásához. A konfliktusból pedig háború is lett, amely 1991-ben tűzszünettel zárult. Az ENSZ akkor egy népszavazást ígért a terület jövőjéről, de erre mindmáig nem került sor. Azóta a kérdés befagyott konfliktussá vált. Marokkó a terület mintegy 80%-át ellenőrzi, a Polisario pedig a fennmaradó részt. Benne volt a képben Mauritánia is, ugye ők délre vannak ettől a területtől. Ők megegyeztek 75-ben, amikor a spanyolok elmentek Marokkóval, hogy osszuk el.

első rész a tiéd, az alsó az enyém. Rendben, rendben, és így is történt. Így lett ebből konfliktus. Na és az aktualitását tekintve a tiltakozók szerint egy világbajnokság nem hagyhatja figyelmen kívül ezt a vitát, s attól tartanak, hogy a torna javíthatja Marokkó nemzetközi megítélését, annélkül, hogy a konfliktus rendeződne. Marokkó viszont azt hangsúlyozza, hogy a Nyugat-Szahara az ország szerves része, és egyre több állam támogatja az általa javasolt autonómia modellt. Vagyis a vita valójában nem a futballról szól, hanem arról, hogy évtizedek óta megoldatlan kérdés, hogy Nyugat-Szahara egy független állam legyen-e, vagy végleg Marokkó részeként működjön tovább, mert ez olyan ismerősen cseng. Az marokkói ősi föld, az a miénk. Na ugye, hogy ismerősen cseng? Na és akkor maradva Marokkónál, Casablanca-nál, ez egy másik dal, de ugyanarról a városról, Love Deep Tea. Fél hét van, jó reggelt!

A régi repülők dal, amelyet maga a dal szövegírója, Geszti Péter Váci Eszterrel együtt feldolgozott néhány évvel ezelőtt. 6 óra 37 perc van. Na nézzük az időjárást. Azt már korábban is tudtuk, hogy kánikulára ne nagyon számítsunk ezen a héten, és ez így is marad, viszont a hét közepére némi instabilitás érkezését, vagy érvénybe lépését említették a meteorológusok, és ez már a mai napon kezd alakulgatni. Igaz, egyelőre még csak olyan 25-30%-nyi esélyt adnak arra, hogy a mai nap folyamán, inkább talán a nap második felében, 12 órától arrafele érkeznek esőfelhők, és akár meg is szórhatnak minket. A holnapi nap tűnik inkább esősnek, hűha, 90%-nyi esély, 85-90%-nyi esély, hogy hát szintén úgy a nap második felében jöjjön némi eső, és esetleg a délutáni, akár kora délutáni órákban eláztasson minket. Utána elmen, igen, utána megszűnik a csapadék hajlam, még úgy is, hogy azért a csütörtöki nap kicsit felhős lesz, de utána elmennek a felhők is, a péntek, szombat, vasárnap és a hétfő is egyelőre úgy néz ki, hogy zavartalan napsütéssel fog érkezni. Ennek ellenére, tehát az júliusi nap ránk süt, de annyira forró nem lesz, amúgy az egész hétre érvényes, 25 Celsius foknál egyik nap sem lesz, sőt a szerda és a csütörtök az legfeljebb 20 Celsius fokot hoz össze, 21 péntek, 25 szombat, 25 vasárnap, 25 jövő hétfő, szinte zavartalan napsütése. Tehát mondhatni, ha így nézzük, kellemes nyári időjárásnak nézzünk elébe, nem feltétlenül strandidő, főleg nem a szerdai és akár a csütörtöki, de talán még a mai nap sem nevezhető éppen strandidőnek, ettől még el lehet menni a strandra nyilván, lesz egy kicsit napsütés is, de nem túl sok. Na, majd a hétvégén esetleg. Mike and the Mechanics, velük folytatjuk The Living Years. Jó reggelt!

Zoni. Marshmallow és Miles Zoni, 6 óra 48 perc van, amikor megnyitom az adott napnak a dokfáját, a mai esetben ugye július 7-i dokfájt, hát hogy megvannak azok a dolgok, amelyekről szó volt évekkel, sőt, akár évtizedekkel ezelőtt a reggeli vekkerben. Az egyik itt van, ez már egy 10 éves Gálfi ígéretről van szó, szóval valamire elmentettem, és idézőjelben van téve, hogy 4 év alatt Székelyudvarhelyt az ország legbiztonságosabb városává tesszük. Ezt még Gálfi ígérte polgármester jelöltként 2016-ban. Meg is nyerte a választásokat 8 évig. 8 évre. Vagyis ez 10 évvel ezelőtt hangzott el. Ez azt jelenti, hogy akkor ma a Székelyudvarhely már 6 éve az ország legbiztonságosabb városa. Kéne, hogy legyen. A gond az, hogy elfelejtettek erről egyeztetni a medvékkel. De, amúgy ez csak egy az oly sokat hangoztatott ígéretekből, amelyekből 8 év alatt az égvilágon nem lett semmi. Most már ugye másokat nyom az ígéretek súlya. Hát, csak ügyeskedjenek, van még idejük, de azért ügyeskedjenek, hajrá!

David Guetta, Dove Long, Let Me Go, 3 perc választ el 7 órától. Zárjuk a Wecker első óráját. 7 órakor pedig a szokás szerint jönnek a hírek. Nézem, hogy körülbelül mivel is zárjuk ezt az egy órát. Egy 3 perces dal kéne előkeríteni. Jó van, megteszi ez a 2,5 perces is, ha minden igaz, akkor még időben leszünk. Semmi sem fáj, nothing hurts, énekel Minelli.

0: Ellenőrzik a pályázókat. Új területrendezési terve van a megyének. Rájátszás lesz a kézilabda bajnokságban. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Romániában a legmagasabb az óvodai nevelésből kimaradó gyermekek aránya az Európai Unióban. A 3 év feletti, de még nem iskoláskorú gyermekek 21,8%-a nem jár óvodába, miközben az uniós átlag 9,8%. A szegénységnek vagy társadalmi kirekesztődésnek kitett gyermekek körében ez az arány még magasabb, az óvodába egyáltalán nem járók között pedig elírja 42%-ot. A szülők leggyakrabban az információ hiányt és a szükséges hivatalos iratok hiányát jelölték meg a beiratkozás elmaradásának okaként. Elkészült Hargita megye új, 10 évre szóló területrendezési terve, amely a még a 90-es évek végén elfogadott dokumentumot váltja fel. A terv elfogadásához összesen 42 hatósági jóváhagyásra volt szükség. A stratégia meghatározza a megye közlekedési, gazdasági, közmű, környezetvédelmi és településfejlesztési irányait, valamint útmutatást ad a települések rendezési terveihez is. A kiemelt célok között szerepel Csíkszereda körgyűrűjének megépítése, valamint Székelyudvarhely és Tusnádfürdő elkerülő útjának kijelölése. Emellett a következő évek fontos feladatai közé tartozik a marosvásárhelyi és a brassói repülőterek közúti megközelíthetőségének javítása. Megkezdődtek a helyszíni ellenőrzések a Hargita megyei mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökségnél. Az első szakaszban 43 gazdálkodó összesen 551 parcelláját vizsgálják, a munkát pedig a kedvező időjárás is segíti. Az ellenőrök azt ellenőrzik, hogy a támogatási kérelmekben szereplő adatok megfelelnek-e a valóságnak. Vizsgálják a parcellák elhelyezkedését és méretét, valamint azt is, hogy valóban azt a növénykultúrát termesztik-e, amelyre a gazdák támogatást igényeltek. A végleges ellenőrzési mintát országos szinten informatikai algoritmus alapján állítják össze. Hargita megyében idén csaknem 24.160 támogatási kérelmet nyújtottak be, mintegy 175.000 hektár mezőgazdasági területre. Több fontos változtatásról döntött első vezetőtanácsi ülésén a Román Kézilabda Szövetség. A férfi és a női élvonalban egyaránt megváltozik a bajnokság lebonyolítása. A labdarúgásból ismert rendszerhez hasonlóan az alapszakaszt rájátszás követi majd. A 2027-28-as idénytől újraindítják az országos ifjúsági bajnokságot is. A másodosztályban megszűnnek a játékosok szerepeltetésére vonatkozó korlátozások. Pályára léphetnek szerződéssel rendelkező és amatőr kézilabdázók egyaránt. Eltörlik a kettős játékengedélyek számának korlátozását, és a 16. életévüket betöltött játékosok is szerepelhetnek az A-osztályban. Emellett kötelezővé teszik a play-out végigjátszását, vagyis a benevezett csapatok nem léphetnek vissza az alsóházi mérkőzésektől. Ma megkezdődik a labdarúgó bajnokok ligájában a selejtező első fordulója. A magyar bajnok Győri Eto FC Reykjavikban lép pályára, az izlandi bajnok Vikingur Reykjavik ellen. A találkozó 22 órakor kezdődik. A román bajnok Krajovai Universitátja holnap este 8-tól játszik a fehér orosz Maxline Videbsk otthonában. A meteorológusok szerint változékony időjárás lehet térségünkben, de tegnaphoz képest felmelegedés lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

You bring me joy, vagyis örömet hozol, gondolom az életembe, akartam mondani, illetve énekelni. Emily Lilly, 8 perccel járunk 7 óra után. Egy új nap indul, az éterből pedig megérkezett az üzenet, ismételten, hogy ébresztő. A Veker második órájában továbbra is mi leszünk a reggeli tápérték, egy kis vidámság, talán sok-sok nevetés, jó zene, minden, ami lendületet ad a mai naphoz is, úgyhogy pattanjatok fel, és kezdődjön, vagy ha úgy tetszik, akkor folytatódjon velünk a reggeli bevetés. Jó reggelt!

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertéskor aj 100 g-onként 1,69 bani a Lidl Plus-szal, a 300 g-os piloszkerek sajt 8,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 0,25 literes Red Bull energiaital 4,65 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
6: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
5: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
6: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
5: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Deja vu és Can't Stop, 7 óra 19 perc van ebben az órában, a szokás szerint lapszemlével is jelentkezünk, de az úgy fél nyolc tájékán szokott előbújni a semmiből, hát nem épp a semmiből, de akkor szokott előbújni. Addig is egy kicsit viccelődjünk, mert hogy vannak olyan Facebook posztok, hogy az emberek fogják a fejüket, vannak olyan vélemények, olyanok látnak napvilágot, hogy az emberek fogják a fejüket, el vannak képedve, de néha akad egy-egy üdítő kivétel, amikor az embert elkapja ugye a nevetés, és ha valaki mellette van, mit nevetsz, akkor el kell mondani neki, és akkor arra még te mi jobban nevetsz, mint akinek elmondod, mert még egyszer átérzed, még egyszer kiélvezed a humort belőle. És van, olykor akad egy-egy olyan Facebook poszt, hogy tényleg, ha visszagondolsz rá, ahogy én most, akkor is elkap a nevetés. Na, szóval aki aktívan Facebookozik, az általában igyekszik ugye arra, hogy jó posztokat tegyen közzé, jöjjenek a lájkok, a reakciók, a virtuális válveregetések. Jó érzés, csak ne ettől függjön az a jóléted, meg ne legyél függő ezektől. Azért úgy jól esik, mindenkinek jól esik. Hát az ego az azért kér az enni, csak hát ne hízlaljuk fel. Adjunk neki épp annyit, hogy egészséges étrendet, kiegyensúlyozottabb kapjon. Na, de amúgy van ennek egy alternatívája is a posztolásnak. Nem kell feltétlenül kizárólag csak jó posztokat célne kereszteni. Lehet jó kommenteket is nyomni, mondjuk mások posztjai alá. Nyilván ez nem a mi oldalunkon marad meg, mint egy bizonyítandó jó humorérzékünket, humoros reakcióképességünket, sőt idővel teljesen úgy elvesz a rengetegben, utólag már nem is tudjuk, hogy hol keresünk rá, hogyha rá akarunk találni. Bár ha nagyon sikeres a komment, akkor egy printscreennel meg is maradhat a digitális örökkévalóságnak. Ott van például az egyik kedvenc posztom, ez amúgy panaszként kinyomott Facebook poszt, kérdés volt, és valaki roppant frappánsul tudott rá válaszolni, mert azért volt némi butaság a kérdésben. Ő meg ügyesen reagált rá. A kérdés valamilyen tudakozó csoportba kérdezte valaki, hogy mi a helyzet, ilyen közlekedési valami, nem tudom micsoda volt, és kapott rá egy olyan választ, hogy azt nem tette kirakatban, nem is tudom, hogy felfogta. Szóval így volt a kérdés, hogy sziasztok, hallom, durva a helyzet Hegyeshalomnál, Németországba befele. Nem tudjátok, mi van ott? Akkor valaki válaszolta, de oda raktak egy Ausztria nevű országot. Én is tiszta ideg vagyok. Vienna calling, Falco.

0: A Kelly Family régi slágerét hallhattuk egy picit felturbózva, másodpercek választanak el, 7:30 jöhet a lapszemle a Hargita Népe mai lapszámából. Gáttal vagy mederrel a mesterséges intelligencia áradatban teszik fel a kérdést a címlapon. A cikk arról szól, hogy irányelvben szabályozza a mesterséges intelligencia használatát a Sapiencia. Egyetemi oktatók szerint a mesterséges intelligencia már most érezhetően átalakítja a felsőoktatás működését, kiemelten a tanulási folyamat, a kritikai gondolkodás szerepének újragondolása és az értékelés terén. Újabb tömeges leépítés várható a könnyűiparban, ez a felcím, a főcím pedig, hogy megyénkben 10-szer annyi munkanélküli van, mint szabad állás. Több mint 200-al nőtt a munkanélküliek száma Hargita megyében a múlt év első feléhez képest. Ez a szám várhatóan tovább növekedik, mivel újabb leépítések körvonalazódnak. Na, ezen a téren kéne valamit tenni, mert amikor valaki majd mondja azt, hogy az Erdély hazavár, akkor...
1: De Hargita megye nem Erdély,
0: mert az nem vár haza. Legalábbis ilyesmivel ne várjuk haza az embereket, vagy ne is reménykedjünk abban, azt mondják, hogy jó, jövök haza, és akkor inkább nem. Amúgy a székelygazda melléklet is jelentkezik a mai Hargita Népében, és egy kis sport is, nézzük. Újabb távozó Magyarországon folytatja pályafutását Mitri Rita. A magyar női élvonalban szereplő Kész Szent Mihály Szeged együtteséhez szerződött az FK Csíkszereda női labdarúgó csapatának szélsője Mitri Rita. A 23 éves madéfalvi születési labdarúgó három sikeres idényt követően búcsúzik a csiki együttestől. Az átigazolást a szegedi együttes honlapján adták hírül. Ráadásul a szegedieknél Horvát Anitával lesz csapattárs Mitri Rita. Udvarhelyi szemszögből elmondhatjuk, hogy a Vasas Femina két korábbi csapatkapitánya játszik most újra egy csapatban. Erről és még sok minden másról a Hargita Népe mai lapszámában.

szívedhöz vezető út, The Way to Your Heart, énekelt a Soul Sister, 7 óra 39 perc van, július 7-e, ez már a harmadik alkalom, hogy nem tudjuk születésnapján felköszönteni. Toto Cutugno olasz énekesről van szó, az olasz popzene egyik legnagyobb sztárjáról, aki hosszú betegség után 80 évesen, 2023. augusztus 22-én hunyt el. Ha még velünk maradt volna, akkor a mai napon 83. életévét tölthette volna be. Ő nincs velünk, de a dalait itt hagyta ránk. Köszönjük szépen!

0: Zenéssel. I like music. Star reklám.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

Tin Liquor és Robert Miles Children. 6 perc választ el 8 órától. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 4 gombafejű. John, Paul, George és Ringo. Ők együtt írtak történelmet, kottára, amúgy ők a Beatles. A 4 volt gombafejből ketten még velünk vannak. Paul McCartney, vagy ha úgy tetszik, lovaggá ütötték, Sir Paul McCartney, és az együttes dobosa Ringo Starr, vagyis Richard Starkey anyakönyvezet nevén, utóbbi 86 évet ünnepel a mai napon. Isten éltesse! Tényleg, szép életkor, és még sok boldog évet kívánunk neki, és köszönjük mindazt, amit a Beat zenér, de úgy egyáltalán a zenért tett zenésztársaival. És itt egy dal, amit melyik albumon jelent meg? Beatles, Surgeon? Igen, a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 67-es Beatles albumon jelent meg. A dalt amúgy Lennon McCartney írták, de Spacey a dobosuknak, Ringo Starrnak, aki fel is énekelte ezt a dalt. Ami érdekes, hogy 67-ben jelent meg a Beatles lemezen ez a dal, With a Little Help from My Friends, egy kis segítség a barátaimtól. Viszont egy évvel később, 1968-ban Joe Cocker feldolgozta, mi több, a Woodstock fesztiválon el is énekelte, így amolyan himnusza is lett a Woodstock korszaknak, és benne is van a Woodstock fesztiválról készült dokumentumfilmben, ahogy énekli ezt a Beatles dalt. Mi az nem az eredeti verziót hallgatjuk meg, hanem a skót Wet Wet Wet együttes feldolgozásával kívánunk boldog születésnapot az eredeti dal énekesének, Ringo Starrnak, és hát nyilván mindazoknak, akik a mai napon vele együtt ünnepelnek. Egy kis segítség a barátoktól. With a little help from my friends.

0: Ellenőrzik a pályázókat. Új területrendezési terve van a megyének. Rájátszás lesz a kézilabda bajnokságban. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Romániában a legmagasabb az óvodai nevelésből kimaradó gyermekek aránya az Európai Unióban. A 3 év feletti, de még nem iskoláskorú gyermekek 21,8%-a nem jár óvodába, miközben az uniós átlag 9,8%. A szegénységnek vagy társadalmi kirekesztődésnek kitett gyermekek körében ez az arány még magasabb, az óvodába egyáltalán nem járók között pedig eléri a 42%-ot. A szülők leggyakrabban az információ hiányt és a szükséges hivatalos iratok hiányát jelölték meg a beiratkozás elmaradásának okaként. Elkészült Hargita megye új, 10 évre szóló területrendezési terve, amely a még a 90-es évek végén elfogadott dokumentumot váltja fel. A terv elfogadásához összesen 42 hatósági jóváhagyásra volt szükség. A stratégia meghatározza a megye közlekedési, gazdasági, közmű, környezetvédelmi és településfejlesztési irányait, valamint útmutatást ad a települések rendezési terveihez is. A kiemelt célok között szerepel Csíkszereda körgyűrűjének megépítése, valamint Székelyudvarhely és Tusnádfürdő elkerülő útjának kijelölése. Emellett a következő évek fontos feladatai közé tartozik a marosvásárhelyi és a brassói repülőterek közúti megközelíthetőségének javítása. Megkezdődtek a helyszíni ellenőrzések a Hargita megyei mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökségnél. Az első szakaszban 43 gazdálkodó összesen 551 parcelláját vizsgálják, a munkát pedig a kedvező időjárás is segíti. Az ellenőrök azt ellenőrzik, hogy a támogatási kérelmekben szereplő adatok megfelelnek-e a valóságnak. Vizsgálják a parcellák elhelyezkedését és méretét, valamint azt is, hogy valóban azt a növénykultúrát termesztik-e, amelyre a gazdák támogatást igényeltek. A végleges ellenőrzési mintát országos szinten informatikai algoritmus alapján állítják össze. Hargita megyében idén csaknem 24.160 támogatási kérelmet nyújtottak be, mintegy 175.000 hektár mezőgazdasági területre. Több fontos változtatásról döntött első vezetőtanácsi ülésén a Román Kézilabda Szövetség. A férfi és a női élvonalban egyaránt megváltozik a bajnokság lebonyolítása. A labdarúgásból ismert rendszerhez hasonlóan az alapszakaszt rájátszás követi majd. A 2027-28-as idénytől újraindítják az országos ifjúsági bajnokságot is. A másodosztályban megszűnnek a játékosok szerepeltetésére vonatkozó korlátozások. Pályára léphetnek szerződéssel rendelkező és amatőr kézilabdázók egyaránt. Eltörlik a kettős játékengedélyek számának korlátozását, és a 16. életévüket betöltött játékosok is szerepelhetnek az A-osztályban. Emellett kötelezővé teszik a play-out végigjátszását, vagyis a benevezett csapatok nem léphetnek vissza az alsóházi mérkőzésektől. Ma megkezdődik a labdarúgó bajnokok ligájában a selejtező első fordulója. A magyar bajnok Győr Jetó FC Reykjavikban lép pályára, az izlandi bajnok Víkingur Reykjavik ellen. A találkozó 22 órakor kezdődik. A román bajnok Krajovai Universitátja holnap este 8-tól játszik a fehér orosz Maxline Videbsk otthonában. A meteorológusok szerint változékony időjárás lehet térségünkben, de tegnaphoz képest felmelegedés lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Neil Horan és Heaven, 8 perccel járunk 8 óra után a Wecker harmadik órájában. Július 7-e van, 1951-ben ezen a napon sugározták az első színes televízió adást az Egyesült Államokban. Belegondolom, közel 40 év kellett, hogy hozzánk is eljöjjön a színes adás. Igaz, hogy túl nagy változást nem hozott. Abban a 2-3 órában, amit sugárzott az akkori köztévi egyes csatornája, volt egy kettes csatorna is, de az sem sugárzott túl sokat. Tehát akkoriban a 80-as éve közepe táján, amikor megjelentek minálunk is az első televíziók, annyi változás történt, hogy mint mondtam, abban a 2-3 órában, amit esténként sugárzott a köztévi, legalább színesben nézhettük Ceausescu. De ennyi volt. Annó gyerekként tenném hozzá a dal címével együtt, ez a No Rule.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertéskor aj 100 g-onként 1,69 bani a Lidl Plus-szal, a 300 g-os piloszkerek sajt 8,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 0,25 literes Red Bull energiaital 4,65 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 07 41 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Közérdekű hirdetés következik.
6: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Ez a mi életünk, this is our life, 8 óra 19 perc van, a csokoládé világnapja. Bizony, a Nemzetközi Csokoládé Nap évente július 7-én jelent jeles napot. Hivatkozásokban már 2009 óta szerepel. Ünneplésére a csokoládé fogyasztás jellemző. Na-na! Néhány forrás az 1550. év ezen napjára datálja a csokoládé Európába való bevezetését. Számos egyéb csokoládé napot ünnepelnek még szerte a világon, például október 28-án a Nemzeti Csokoládé Napot, de ezt az Egyesült Államokban. Zavarba ejtő lehet, hogy az Amerikai Nemzeti Cukráscoka Egyesülete szeptember 13-án ünnepli a Nemzetközi Csokoládé Napot. Az egész világon még számos speciálisabb csokoládé napokat is ünnepelnek, például az étcsokoládé napját január 10-én, a tejcsokoládé napját július 28-án, a fehér csokoládé napját szeptember 22-én, és a csokoládéval bevont akármi napját december 16-án. De a csoki világnapja az ma van. Mi pedig forrón szeretjük, mert van, aki forrón szereti, úgyhogy jöjjön egy kis forró csoki. Hot chocolate egy csókkal kezdődött, it started with a kiss.

Belinda Carlisle, I Get Weak, 8:32 perc a pontos idő, kedd van, július 7-e, még zajlik, hát még 12 napig azért, bár jóval kevesebb mérkőzés lesz ebben a 12 napban, mint mondjuk a VB első 12 napjában volt, és a 4 negyed döntőből 3 párosítását már ismerjük. Csütörtökön este 11 órától Franciaország játszik Marokkó ellen egy elődöntős helyért. Pénteken este 10 órától Spanyolország Belgiummal játszik, ugyancsak egy elődöntős helyért. Mindazok után, hogy az elmúlt éjszaka Belgium 4-1 arányban győzte le a házigazda Egyesült Államokat, tegnap este pedig Spanyolország nehezen, de így is legyőzte 1-0-ra Portugáliát. Korábban már kiderült, hogy miután a norvégok hazaküdték a brazilokat, ők játsszák a másik nyolcad döntőt, ellenfelük pedig Anglia lesz, akik a házigazda Mexikót győzték le 3-2 arányban. Egyetlen egy negyed döntő párosítása nem ismert még, holnap ilyenkorra már tudni fogjuk, ahhoz azonban 2 mérkőzést kell lejátszani. Ma este 7 órától a címvédő Argentina Salahék együttes ellen, Egyiptom ellen játszik, majd este 11 órától Svájc Kolumbiával mérkőzik meg, és a 2 párosításnak a győztese papírforma szerint Argentina és Svájc, de hát bármi más történhet, de a papírforma szerint Argentina és Svájc lesz a negyedik negyed döntő. Hát olyan éjjel 1:30 körül valószínűleg okosabbak leszünk.

0: like music.
1: Sztár reklám. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a lapos barack kilója 7 lej 99 bani, és a hazai görögdinye kilója 2 lej 29 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
4: Próbáld ki a Fitfill fitness és sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
5: Fitfill. Az egészségért és a szépségért.
4: Reklámot hallotta.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Anastasia Left Outside Alone, 9 perccel 9 óra előtt. Tudtam, hogy a mai napon valami A betűs névünnep van, de nem Anastasia, Apollónia, illetve Apol és Apolka nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából, Isten éltesse őket.

0: Ellenőrzik a pályázókat. Új területrendezési terve van a megyének. Rájátszás lesz a kézilabda bajnokságban. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Romániában a legmagasabb az óvodai nevelésből kimaradó gyermekek aránya az Európai Unióban. A 3 év feletti, de még nem iskoláskorú gyermekek 21,8%-a nem jár óvodába, miközben az uniós átlag 9,8%. A szegénységnek vagy társadalmi kirekesztődésnek kitett gyermekek körében ez az arány még magasabb, az óvodába egyáltalán nem járók között pedig elírja 42%-ot. A szülők leggyakrabban az információ hiányt és a szükséges hivatalos iratok hiányát jelölték meg a beiratkozás elmaradásának okaként. Elkészült Hargita megye új, 10 évre szóló területrendezési terve, amely a még a 90-es évek végén elfogadott dokumentumot váltja fel. A terv elfogadásához összesen 42 hatósági jóváhagyásra volt szükség. A stratégia meghatározza a megye közlekedési, gazdasági, közmű, környezetvédelmi és településfejlesztési irányait, valamint útmutatást ad a települések rendezési terveihez is. A kiemelt célok között szerepel Csíkszereda körgyűrűjének megépítése, valamint Székelyudvarhely és Tusnádfürdő elkerülő útjának kijelölése. Emellett a következő évek fontos feladatai közé tartozik a marosvásárhelyi és a brassói repülőterek közúti megközelíthetőségének javítása. Megkezdődtek a helyszíni ellenőrzések a Hargita megyei mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökségnél. Az első szakaszban 43 gazdálkodó összesen 551 parcelláját vizsgálják, a munkát pedig a kedvező időjárás is segíti. Az ellenőrök azt ellenőrzik, hogy a támogatási kérelmekben szereplő adatok megfelelnek-e a valóságnak. Vizsgálják a parcellák elhelyezkedését és méretét, valamint azt is, hogy valóban azt a növénykultúrát termesztik-e, amelyre a gazdák támogatást igényeltek. A végleges ellenőrzési mintát országos szinten informatikai algoritmus alapján állítják össze. Hargita megyében idén csaknem 24.160 támogatási kérelmet nyújtottak be, mintegy 175.000 hektár mezőgazdasági területre. Több fontos változtatásról döntött első vezető tanácsi ülésén a Román Kézilabda Szövetség. A férfi és a női élvonalban egyaránt megváltozik a bajnokság lebonyolítása. A labdarúgásból ismert rendszerhez hasonlóan az alapszakaszt rájátszás követi majd. A 2027-28-as idénytől újraindítják az országos ifjúsági bajnokságot is. A másodosztályban megszűnnek a játékosok szerepeltetésére vonatkozó korlátozások. Pályára léphetnek szerződéssel rendelkező és amatőr kézilabdázók egyaránt. Eltörlik a kettős játékengedélyek számának korlátozását, és a 16. életévüket betöltött játékosok is szerepelhetnek az A-osztályban. Emellett kötelezővé teszik a play-out végigjátszását, vagyis a benevezett csapatok nem léphetnek vissza az alsóházi mérkőzésektől. Ma megkezdődik a labdarúgó bajnokok ligájában a selejtező első fordulója. A magyar bajnok Győri Eto FC Reykjavikban lép pályára, az izlandi bajnok Víkingur Reykjavik ellen. A találkozó 22 órakor kezdődik. A román bajnok Krajovai Universitátja holnap este 8-tól játszik a fehér orosz Maxline Vidyebsk otthonában. A meteorológusok szerint változékony időjárás lehet térségünkben, de tegnaphoz képest felmelegedés lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Rizona és Vula, Turn Me On, 9 óra 22 perc van egyelőre. Kellemes nyári időjárásnak nézzünk elébe, hát még úgy vagy 5-6-7 napig. Utána készüljünk arra, július közepétől visszatér a hőség, komoly csapadék hiány várható egyes régiókban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat a mai napon tette közzé előrejelzését, amely szerint a hőmérséklet általában a megszokott értékekhez közeli lesz július 6 és augusztus 3 közötti időszak első felében, majd az ország nagy részén, de különösen nyugaton és délnyugaton az átlagosnál melegebb napok jönnek. A csapadék mennyiség az előttünk álló 3 hétben alacsony lesz, főként az ország nyugati felén. Visszatér a forró nyár, és akkor visszatérnek a forró nyári éjszakák is. Hot Summer Nights, Evisa és David Tavaret halljuk.

A világ hét csodája. Én sem tudnám felsorolni így kapásból, fejből mind a hetet. Nyilván olvasni könnyű, utána lehet nézni. Bár az is igaz, hogy a hét csodából ma már csak egy létezik. Ugye vegyük sorjában Szemiramisz függőkertje, ezt földrengés semmisítette meg, még az első században, időszámításunk előtt. Az efeszoszi Artemis templom tűz pusztította el, időszámításunk előtt 356-ban. A feidiászi olimpiai Zeus szobra, ez is tűzmartaléka lett az 5.-6. században. A Halikarnassosi mauzolum földrengés tette a földdel egyenlővé 1494-ben. Van a rodoszi kolosszus, földrengés áldozata lett időszámításunk előtt 224-ben, illetve van még a faroszi világító torony, ezt is földrengés pusztította el 1300-1400 körül. Az egyetlen csoda, ami még létezik, bár nem abban a formában, ahogy azt elkészítették, ez a gízai nagy piramis ma is áll, csupán a külső kváderkövekből összecsiszolt hófehér burkolat és a csúcs semmisült meg, illetve építkezésekre használták fel. Viszont a mai naphoz kötődik a világ hét új csodája. 2007-ben ezen a napon hozták nyilvánosságra Kolosseum, kínai nagyfal, Machu Picchu, a megváltó Krisztus szobra Rio de Janeiro-ban, a Taj Mahal, a Chichen Itza és a Petra, vagyis a jordániai romváros. Ha, én még egyet sem láttam ezek közül. Na, oké, bővítsük a bakancs listát. Bocs, a Kolosseum megvolt. Egy kipipálva.

0: I like music.
1: Sztárreklám. Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

Szia és Gimme Love! 10 perc választ el 10 órától, a szokás szerint 10-kor jönnek a Star Rádió legfrissebb hírei. Addig is folytatjuk a Genesis-zel, Phil Collins csapatával, bár Phil Collins szólóban is sikeres volt, de a Genesis házatáján is alkotott nagyot, többek közt ezt a dalt, Jesus, He Knows Me.

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

0: Újabb szúnyogírtás lesz, jobbak az érettségi eredmények, utolsó VB meccsét játszott a Cristiano Ronaldo. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Rendkívüli parlamenti ülésszak összehívását sürgeti július végére Szorin Grindeanu, a képviselőház elnöke és a Szociáldemokrata párt vezetője. A politikus szerint erre azért van szükség, hogy a parlament elfogadhassa azokat a törvényeket, amelyek elengedhetetlenek az Európai Unió helyreállítási alapjából származó támogatások lehívásához. Grindeanu úgy véli, Romániának július végéig teljes jogkörű kormánnyal kellene rendelkeznie. Hozzátette, a Szociáldemokrata párt nyitott a párbeszédre, ugyanakkor szerinte a liberális pártnak és az USZR-nek előbb saját belső fórumain kellene egységes álláspontra jutnia. Közzétették az idei érettségi vizsga első óvások előtti eredményeit. Az összesítés szerint az idén és a korábbi években végzett vizsgázók 74,8%-a teljesítette sikeresen a vizsgát, ami enyhe javulást jelent a tavalyi 74,3%-os átmenési arányhoz képest. Az érettségi megszerzéséhez minden írásbeli vizsgán legalább 5-ös osztályzatot kellett elérni, az összesített átlagnak pedig minimum 6-osnak kellett lennie. A vizsgázók ma, valamint a következő két napon 14 és 18 óra között megtekinthetik dolgozataikat és fellebbezést is benyújthatnak. A végleges eredményeket július 13-án hozzák nyilvánosságra. Újabb rovarírtás lesz a város területén ma este, ha kedvez az időjárás. A szúnyogírtási akció este 9 óra után kezdődik, ez a Szejkefürdőt, a Városi Strandot, a Városi Parkot, a játszótereket, a Cserehát, a Betlen és Budvár lakótelep zöldövezeteit, a Tábor lakótelepi piac környékét, a Rákóczi-Ferenc utcai vásárteret, a Nagyküküllő több híd szakaszát, az Árpád patakot és csatornáit, valamint a Berde Mózes utcai gyűjtőcsatorna térségét érinti. A Városháza arra kéri a lakosságot, hogy a művelet idején kerüljék a kezelt területeket. Fokozottan figyeljenek a gyermekekre és a háziállatokra, valamint ne hagyjanak kint olyan tárgyakat, amelyeket a permet érinthet. Folytatódtak a labdarúgó világbajnokság 8. döntői. Az Európa-bajnok Spanyolország Dallasban Portugália ellen lépett pályára. Egy kiegyensúlyozott meccs zajlott, amelyen mind a spanyol, mind pedig a portugál válogatott előtt adottak lehetőségek, de gól csak a legutolsó pillanatokban született. A csereként beállt Mikel Merino a 91. percben szerezte meg a találkozó egyetlen gólját, Spanyolország 1-0-ra győzött és tovább jutott. A portugál Cristiano Ronaldo még a meccs előtt bejelentette, hogy ez lesz az utolsó világbajnoksága. A 41 éves világsztár így utolsó VB meccsén lépett pályára, világbajnokságot nem nyert. A portugál válogatott szövetségi kapitánya Roberto Martínez a meccset követő sajtótájékoztatón bejelentette lemondását. Éjszaka a házigazda Amerikai Egyesült Államok Belgium ellen játszott Seattle-ben, az amerikaiaknál pályára lépett a korábbi mérkőzésen piros lapot és eltiltást kapó Balogun is. A belgák De Ketelaere révén szereztek vezetést, az amerikaiak egyenlítettek, de a belga támadó még egyszer eredményes volt. A második félidőben egy kapus hiba után Fanaken is betalált, majd a hosszabbítás perceiben Lukaku is gólt szerzett. Belgium kategórikus 4-1-es győzelmet aratott, és pénteken este 10-től Spanyolországgal játszik a legjobb 4 közé jutásért. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

TikTok! Mert ha már a Wecker ketyeg, akkor az legyen a TikTok. Bár a Wecker már kiment divatból, nem tudom hány ember ébred még Wecker egyáltalán, van-e még valaki, aki Csergő óra hangjára ébred, mikor ott vannak mindenkinél, szinte mindenkinél az okostelefonok és annak ébresztőjük. De ennek ellenére mi nem változott, akár a Wecker szedett ki az ágyból, akár a telefonod, az maradjon állandó. Lehetőleg kezdjük a napot mosollyal. Jó, tudom, van, amikor hülyének nézik az embert, hogy miért mosolyogsz ilyen körülmények között. Azért ennek ellenére a mosoly sosem árt. A vigyor igen, főleg a pimasz.

Maluma, Felices Los Cuatro, 10 óra 28 perc van, és folytassuk egy jó hírrel, többségében jó hír. Nyilván, ha valakinek nem sikerült az érettségie, akkor számára ez nem jó hír, de összességében nézve igen jó hír, a vizsgázók közel háromnegyedének sikerült az érettségi. Közzétették az érettségi vizsga előzetes eredményeit, az óvások előtti adatok szerint az átmenési arány 74,8%, ez jobb, mint a tavalyi, amikor 74,3% volt az átmenési arány. A vizsgákon megjelent 26.169 diák közül összesen 94.345-en teljesítették sikeresen az érettségit. Közülük 90.263-an az idei végzős évfolyamhoz tartoznak, míg 4.082-en a korábbi évfolyamokból jelentkeztek újra, nem adták fel. Az idei végzősök körében az átmenési arány 79,7%, míg a korábbi évfolyamokból vizsgázóknál ez az arány közel 32%. Azért úgy gondoljunk bele, hogy nem sikerült, azt mondták, következő évben megpróbálják, és háromból egynek, pici jó indulattal, háromból egynek végül is sikerült megszerezni azt, amit tavaly előtt, vagy azt megelőzően nem sikerült. Nyilván ez országos átlag, lebontva megyékre, úgy kiderülhet az is, amit egyelőre még nem tudok, de akár utána is nézhetek, hogy a Hargita megyei arány jobb vagy rosszabb, mint az országos átlag. Nem tudni még.

Deja vu és I can't stop, és akkor megvannak megyei lebontásban az idei érettségi eredmények. Ugye az országos átlag az 74,8%, fél százalékkal jobb, mint tavaly volt a fellebbezés előtti eredményeket tekintve, tehát 74,8. A Hargita megyei átlag, ha nem is sokkal, de jobb, mint az országos. Hargita megye 75,8%-kal teljesített, vagyis 4 diákból 3-nak sikerült az érettségie, mi nálunk. Vannak ennél rosszabbul álló megyék erdélyi szinten: Zilah 72,7, Arad 72,6, Kovászna az jobb 79-el, Maros még jobb 79,3-del, Kolozsvár talán a legjobb 89,9%-a, ami Krassó-Szörény van 72,8%-kal. Aztán a Kárpátokon túl kapunk a Hargita megyeinél gyengébb eredményeket: Jócskán, Mehedinc 66,3, Olt megye 71, Teleormán 69, Gors 69,2, Ilfov 63, Kalarás 68, Jalomica 68, nagyjából ezek. Középmezőnben vagyunk tényleg. A Hargita megyei átlag egy picivel, egy árnyalatnyival jobb, mint az országos átlag, ami szerintem jó hír.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Reklámot hallott.

Rita Ora és David Guetta, ez nagy, big. 9 perc választ el 11 órától. Máskor ilyenkor szoktam búcsúzni, két héten át, a tegnapi nappal kezdődően, nem így lesz. Kapnak a hallgatók még egy óra ráadást. Meglátják, avagy ahogy Madonna énekli, you'll see.

0: Újabb szúnyogírtás lesz, jobbak az érettségi eredmények, utolsó VB meccsét játszott a Cristiano Ronaldo. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Rendkívüli parlamenti ülésszak összehívását sürgeti július végére Szorin Grindeanu, a képviselőház elnöke és a Szociáldemokrata párt vezetője. A politikus szerint erre azért van szükség, hogy a parlament elfogadhassa azokat a törvényeket, amelyek elengedhetetlenek az Európai Unió helyreállítási alapjából származó támogatások lehívásához. Grindeanu úgy véli, Romániának július végéig teljes jogkörű kormánnyal kellene rendelkeznie. Hozzátette, a Szociáldemokrata párt nyitott a párbeszédre, ugyanakkor szerinte a liberális pártnak és az USZR-nek előbb saját belső fórumain kellene egységes álláspontra jutnia. Közzétették az idei érettségi vizsga első óvások előtti eredményeit. Az összesítés szerint az idén és a korábbi években végzett vizsgázók 74,8%-a teljesítette sikeresen a vizsgát, ami enyhe javulást jelent a tavalyi 74,3%-os átmenési arányhoz képest. Az érettségi megszerzéséhez minden írásbeli vizsgán legalább 5-ös osztályzatot kellett elérni, az összesített átlagnak pedig minimum 6-osnak kellett lennie. A vizsgázók ma, valamint a következő két napon 14 és 18 óra között megtekinthetik dolgozataikat és fellebbezést is benyújthatnak. A végleges eredményeket július 13-án hozzák nyilvánosságra. Újabb rovarírtás lesz a város területén ma este, ha kedvez az időjárás. A szúnyogírtási akció este 9 óra után kezdődik, ez a Szejkefürdőt, a Városi Strandot, a Városi Parkot, a játszótereket, a Cserehát, a Betlen és Budvár lakótelep zöldövezeteit, a Tábor lakótelepi piac környékét, a Rákóczi-Ferenc utcai vásárteret, a Nagyküküllő több híd szakaszát, az Árpád patakot és csatornáit, valamint a Berde Mózes utcai gyűjtőcsatorna térségét érinti. A Városháza arra kéri a lakosságot, hogy a művelet idején kerüljék a kezelt területeket. Fokozottan figyeljenek a gyermekekre és a háziállatokra, valamint ne hagyjanak kint olyan tárgyakat, amelyeket a permet érinthet. Folytatódtak a labdarúgó világbajnokság 8. döntői. Az Európa-bajnok Spanyolország Dallasban Portugália ellen lépett pályára. Egy kiegyensúlyozott meccs zajlott, amelyen mind a spanyol, mind pedig a portugál válogatott előtt adottak lehetőségek, de gól csak a legutolsó pillanatokban született. A csereként beállt Mikel Merino a 91. percben szerezte meg a találkozó egyetlen gólját, Spanyolország 1-0-ra győzött és tovább jutott. A portugál Cristiano Ronaldo még a meccs előtt bejelentette, hogy ez lesz az utolsó világbajnoksága. A 41 éves világsztár így utolsó VB meccsén lépett pályára, világbajnokságot nem nyert. A portugál válogatott szövetségi kapitánya Roberto Martínez a meccset követő sajtótájékoztatón bejelentette lemondását. Éjszaka a házigazda Amerikai Egyesült Államok Belgium ellen játszott Seattle-ben, az amerikaiaknál pályára lépett a korábbi mérkőzésen piros lapot és eltiltást kapó Balogun is. A belgák De Ketelaere révén szereztek vezetést, az amerikaiak egyenlítettek, de a belga támadó még egyszer eredményes volt. A második félidőben egy kapus hiba után Fanaken is betalált, majd a hosszabbítás perceiben Lukaku is gólt szerzett. Belgium kategorikus 4-1-es győzelmet aratott, és pénteken este 10-től Spanyolországgal játszik a legjobb 4 közé jutásért. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkimi Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
7: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
8: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
7: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
8: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
7: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
2: Közérdekű hirdetés következik.
9: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

11 óra után járunk 20 perccel a mai napon, zárulnak a 8-at döntők a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A négy párosításból, vagyis a négy negyed döntőből hármat már ismerünk. Csütörtökön este 11 órától Franciaország játszik Marokkóval, pénteken este 10 órától Belgium játszik Spanyolországgal, vasárnap éjfélkor pedig Norvégia Angliával. Az, hogy vasárnap hajnali 4 órakor kijátszik egy elődöntős helyezésért, azt ma este tudjuk meg. 4 csapat van küzdelemben, ebből 2 fog tovább jutni a negyed döntőbe. Este 7 órától ma Argentina Egyiptommal játszik, és 11 órától Svájc pedig Kolumbiával. A győztesek játszhatnak a negyedik negyed döntőben.

Neoton Familia és Monte Carlo, a hely, ahol akár éjjel is leéghet az ember, nyilván anyagilag, mert hogy a szép magyar nyelvünk azért néhány szót, igét teljesen másképp értelmez, égés, ugye, hát leégés. Leégni nyilván sokféleképpen lehet, nem véletlenül halljuk az atyai jó tanácsot, ne égesd magad, fiam, így is lehet égni. De a legtermészetesebb módja, hogyha az ember, főleg ilyenkor nyáron, kifekszik akár a homokba, akár a fűbe, a strandon valahol, és szépen lebarnul, vagy gyerekszemmel nézve a Republik Együttes tolmácsolásában olyan hülyék az emberek, a napra kifekszenek, égetik magukat a napon, van ebben is valami.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Újabb szúnyogírtás lesz, jobbak az érettségi eredmények, utolsó VB meccsét játszott a Cristiano Ronaldo. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Rendkívüli parlamenti ülésszak összehívását sürgeti július végére Szorin Grindeanu, a képviselőház elnöke és a Szociáldemokrata párt vezetője. A politikus szerint erre azért van szükség, hogy a parlament elfogadhassa azokat a törvényeket, amelyek elengedhetetlenek az Európai Unió helyreállítási alapjából származó támogatások lehívásához. Grindeanu úgy véli, Romániának július végéig teljes jogkörű kormánnyal kellene rendelkeznie. Hozzátette, a Szociáldemokrata párt nyitott a párbeszédre, ugyanakkor szerinte a liberális pártnak és az USZR-nek előbb saját belső fórumain kellene egységes álláspontra jutnia. Közzétették az idei érettségi vizsga első óvások előtti eredményeit. Az összesítés szerint az idén és a korábbi években végzett vizsgázók 74,8%-a teljesítette sikeresen a vizsgát, ami enyhe javulást jelent a tavalyi 74,3%-os átmenési arányhoz képest. Az érettségi megszerzéséhez minden írásbeli vizsgán legalább 5-ös osztályzatot kellett elérni, az összesített átlagnak pedig minimum 6-osnak kellett lennie. A vizsgázók ma, valamint a következő két napon 14 és 18 óra között megtekinthetik dolgozataikat és fellebbezést is benyújthatnak. A végleges eredményeket július 13-án hozzák nyilvánosságra. Újabb rovarírtás lesz a város területén ma este, ha kedvez az időjárás. A szúnyogírtás

0: óriási akció este 9 óra után kezdődik. Ez a Szejkefürdőt, a Városi Strandot, a Városi Parkot, a játszótereket, a Csereháta, a Betlen és Budvár lakótelep zöldövezeteit, a Tábor lakótelepi piac környékét, a Rákóczi-Ferenc utcai vásárteret, a Nagyküküllő több híd szakaszát, az Árpád patakot és csatornáit, valamint a Berde-Mózes utcai gyűjtőcsatorna térségét érinti. A Városháza arra kéri a lakosságot, hogy a művelet idején kerüljék a kezelt területeket. Fokozottan figyeljenek a gyermekekre és a háziállatokra, valamint ne hagyjanak kint olyan tárgyakat, amelyeket a permet érinthet. Folytatódtak a labdarúgó világbajnokság 8. döntői. Az Európa-bajnok Spanyolország Dallasban Portugália ellen lépett pályára. Egy kiegyensúlyozott meccs zajlott, amelyen mind a spanyol, mind pedig a portugál válogatott előtt adottak lehetőségek, de gól csak a legutolsó pillanatokban született. A csereként beállt Mikel Merino a 91. percben szerezte meg a találkozó egyetlen gólját, Spanyolország 1-0-ra győzött és tovább jutott. A portugál Cristiano Ronaldo még a meccs előtt bejelentette, hogy ez lesz az utolsó világbajnoksága. A 41 éves világsztár így utolsó VB meccsén lépett pályára, világbajnokságot nem nyert. A portugál válogatott szövetségi kapitánya Roberto Martínez a meccset követő sajtótájékoztatón bejelentette lemondását. Éjszaka a házigazda Amerikai Egyesült Államok Belgium ellen játszott Seattle-ben, az amerikaiaknál pályára lépett a korábbi mérkőzésen piros lapot és eltiltást kapó Balogun is. A belgák De Ketelaere révén szereztek vezetést, az amerikaiak egyenlítettek, de a belga támadó még egyszer eredményes volt. A második félidőben egy kapus hiba után Fanaken is betalált, majd a hosszabbítás perceiben Lukaku is gólt szerzett. Belgium kategorikus 4-1-es győzelmet aratott, és pénteken este 10-től Spanyolországgal játszik a legjobb 4 közé jutásért. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
5: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
4: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
5: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
4: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
6: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Selena Gomez és Hit the Lights. 12 óra múlt 18 perccel eljött a búcsú ideje. Ezek ilyen hosszabbított nyári vekkerek, ami kolléganőm Bedő Erika szabadságol, bár a hangja azért hallható lesz a mai délután is. Velem pedig legközelebb holnap, már korán reggel 6 órakor találkozhatnak. Búcsúzom Toto Cutugno dalával, közel 3 éve, hogy nincs velünk, pedig ha még maradt volna, akkor a mai napon immár 83. alkalommal kívánhattunk volna neki boldog születésnapot. Sajnos 80 évesen 2023. augusztusában itt hagyott minket, de itt hagyta dalait is. Egy ilyennel búcsúzom. Szász Csabát hallották. Ciao.

játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztárreklám. A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
5: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
4: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjében.
5: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
4: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
2: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
8: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Újabb szúnyogírtás lesz, jobbak az érettségi eredmények, utolsó VB meccsét játszott a Cristiano Ronaldo. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Rendkívüli parlamenti ülésszak összehívását sürgeti július végére Szorin Grindeanu, a képviselőház elnöke és a Szociáldemokrata párt vezetője. A politikus szerint erre azért van szükség, hogy a parlament elfogadhassa azokat a törvényeket, amelyek elengedhetetlenek az Európai Unió helyreállítási alapjából származó támogatások lehívásához. Grindeanu úgy véli, Romániának július végéig teljes jogkörű kormánnyal kellene rendelkeznie. Hozzátette, a Szociáldemokrata párt nyitott a párbeszédre, ugyanakkor szerinte a liberális pártnak és az USZR-nek előbb saját belső fórumain kellene egységes álláspontra jutnia. Közzétették az idei érettségi vizsga első óvások előtti eredményeit. Az összesítés szerint az idén és a korábbi években végzett vizsgázók 74,8%-a teljesítette sikeresen a vizsgát, ami enyhe javulást jelent a tavalyi 74,3%-os átmenési arányhoz képest. Az érettségi megszerzéséhez minden írásbeli vizsgán legalább 5-ös osztályzatot kellett elérni, az összesített átlagnak pedig minimum 6-osnak kellett lennie. A vizsgázók ma, valamint a következő két napon 14 és 18 óra között megtekinthetik dolgozataikat, és fellebbezést is benyújthatnak. A végleges eredményeket július 13-án hozzák nyilvánosságra. Újabb rovarírtás lesz a város területén ma este, ha kedvez az időjárás. A szúnyogírtási akció este 9 óra után kezdődik, ez a Szejkefürdőt, a Városi Strandot, a Városi Parkot, a játszótereket, a Cserehát, a Betlen és Budvár lakótelep zöldövezeteit, a Tábor lakótelepi piac környékét, a Rákóczi-Ferenc utcai vásárteret, a Nagyküküllő több híd szakaszát, az Árpád patakot és csatornáit, valamint a Berde-Mózes utcai gyűjtőcsatorna térségét érinti. A Városháza arra kéri a lakosságot, hogy a művelet idején

0: kerüljék a kezelt területeket. Fokozottan figyeljenek a gyermekekre és a háziállatokra, valamint ne hagyjanak kint olyan tárgyakat, amelyeket a permet érinthet. Folytatódtak a labdarúgó világbajnokság 8. döntői. Az Európa-bajnok Spanyolország Dallasban Portugália ellen lépett pályára. Egy kiegyensúlyozott meccs zajlott, amelyen mind a spanyol, mind pedig a portugál válogatott előtt adottak lehetőségek, de gól csak a legutolsó pillanatokban született. A csereként beállt Mikel Merino a 91. percben szerezte meg a találkozó egyetlen gólját, Spanyolország 1-0-ra győzött és tovább jutott. A portugál Cristiano Ronaldo még a meccs előtt bejelentette, hogy ez lesz az utolsó világbajnoksága. A 41 éves világsztár így utolsó VB meccsén lépett pályára, világbajnokságot nem nyert. A portugál válogatott szövetségi kapitánya Roberto Martínez a meccset követő sajtótájékoztatón bejelentette lemondását. Éjszaka a házigazda Amerikai Egyesült Államok Belgium ellen játszott Seattle-ben, az amerikaiaknál pályára lépett a korábbi mérkőzésen piros lapot és eltiltást kapó Balogun is. A belgák De Ketelaere révén szereztek vezetést, az amerikaiak egyenlítettek, de a belga támadó még egyszer eredményes volt. A második félidőben egy kapus hiba után Fanaken is betalált, majd a hosszabbítás perceiben Lukaku is gólt szerzett. Belgium kategórikus 4-1-es győzelmet aratott, és pénteken este 10-től Spanyolországgal játszik a legjobb 4 közé jutásért. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: Mert jó.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Figyelem, akció.
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
8: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
9: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
10: Közérdekű hirdetés következik.
11: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
10: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió.
12: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand

0: Nyári témák Erikával. Szeretjük a nyarat, és hogyha nyár, akkor azt is tudjuk, hogy kullancs szezon van. A tavasz és a nyár a kirándulások kedvenc időszaka, de ekkor a legaktívabbak azok a fránya kullancsok, és a legfeljebb 30 fokos hőmérséklet, valamint a páratartalom ideális feltételeket teremtenek a megjelenésükhöz. Találkozhatunk velük a domb- és hegyvidéki területeken, valamint erdőkben, tisztásokon, legelőkön és az alacsonyabban fekvő területek parkjaiban is. Mit ajánlanak a szakemberek, a hegyi mentők? Viseljetek hosszú nadrágot, hosszú ujjú ruházatot, hosszú szárú zoknit, a sűrű és magas fűvel borított területeken pedig akár kamáslit is. Használjatok kullancsriasztó szereket a gyártó utasításainak megfelelően, és válasszunk világos színű ruhákat, mert azokon könnyebben észrevehetők a kullancsok. Amit még javasolnak, hogy kerüljék a közvetlenül a fűre vagy a sűrű növényzetbe való leülést, és ellátták tanácsokkal azokat is, akik már befúródott kullancsot vesznek észre a bőrükön. A lehető leggyorsabban távolítsuk el egy hegyes csipesszel, de természetesen csak akkor, hogyha rendelkezünk a szükséges ismeretekkel és technikával, tehát akárki azért ne foglalkozzon ezzel, mert legtöbbször nem könnyű kiszedni a kullancsot, ezért azt javasolják, hogy forduljunk orvoshoz a sürgősségi betegellátó központokban. Viszont, hogyha eltávolítottuk a kullancsot, de a csípés körül terjedő piros folt kiütés jelentkezik, illetve ha a következő napokban vagy hetekben láz, fejfájás, izomfájdalom vagy általános rossz közérzet lép fel, azonnal forduljunk orvoshoz. Hasznos infók, hasznos tanácsok, úgyhogy vigyázzatok magatokra és vigyázzatok a kullancsokra is ezeken a júliusi napokon.
1: Mi nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: like music. Sztár reklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptourral!
4: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
3: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
4: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
3: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

Mindenki leérettségizett a Benedek Elek Líceumban. Nőtt a munkanélküliek száma. Új edzője van a csíki hoki csapatnak. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Drónokat észleltek a Kígyósziget közelében, ma délelőtt Roalert veszélyhelyzeti üzenetben figyelmeztették Tulcsá megye északi részének lakosságát. A Védelmi Minisztérium közlése szerint egy dróncsoportot észleltek a Kígyósziget-től nagyjából 20 kilométerre keletre, de a román légtérben nem történt engedély nélküli belépés. A légiriasztás végül 11 óra 5 perckor ért véget. Jelentősen emelkedett az elmúlt egy évben a Hargita megyei munkanélküliek száma. Míg tavaly az első fél évben 1230-an veszítették el állásukat, idén június végéig már 1465-en maradtak munkanélkül. A megyében jelenleg összesen 5655 munkanélkülit tartanak nyilván. A legtöbb leépítés a textilipart érinti. Június végéig 120 dolgozót bocsátottak el, emellett egy székelykeresztúri textilipari üzem és egy marosévízi cipőgyár is további tömeges leépítéseket jelentett be. A székelykeresztúri gyár július 1-én 60 alkalmazott munkaviszonyát szüntette meg, a hónap során pedig a fennmaradó 10 dolgozót is elküldik. A marosévízi cipőgyár további 70 munkavállaló leépítésére készül. A székelyudvarhelyi Benedek Elek pedagógiai líceum minden végzőse sikeres érettségi vizsgát tett. A Tamás Járon gimnázium pedig idén a legjobb médiát hozta. A fellebbezések előtti eredmények szerint a Benedekben a 73 érettségizőből mindenki átment, a református kollégiumban egy diák nem ment át, a Tamásiban pedig 4. A szakközépiskolák között a megye legjobb eredménye a székelyudvarhelyi Kós Károly szakközépiskolában született, az intézmény 9. lett az iskolák rangsorában, az átmenési arány 80,87%-os volt. A Palló Imre művészeti szakközépiskolában 79%-os az átmenési arány, a Marin Predában 36, az Ötvös Józsefben 45, a Bányai Jánosban 33%-os. Hargita megyében a legjobb eredményt a Csíkszeredai Mártonáron főgimnázium egyik végzőse érte el 9,97-es átlaggal, míg a második legjobb átlag 9,96 lett. Székelyudvarhelyen a Tamás Járon gimnázium legjobb érettségizője 9,72-es átlaggal zárta a vizsgát. Svéd vezetőedzője lesz a Csíkszeredai Sport Klub jégkorong csapatának. A klub vezetősége Stefan Lundot nevezte ki a csapat élére, a svédországi szakember közel 20 év után tér vissza a kékfehérek kispadjára. Lund a 2007

0: 2008-as idényben már vezette a sportklubot, több mint 30 éves edzői pályafutással érkezik Csíkszeredába. Svédország meghatározó hoki csapatainak volt az edzője, illetve a svéd válogatott stábjában is dolgozott. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este a két utolsó nyolcad döntőt játsszák. Este 7 órától a címvédő Argentína Egyiptommal csap össze Atlantában, este 11-től a kanadai Vancouverben pedig Svájc Kolumbiával játszik a legjobb 8-ba kerülésért. Szerdán szünnap lesz a világbajnokságon, az első negyed döntőben csütörtökön 23 órától Franciaország Marokkóval találkozik. Ma délutánra változékony időt jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, de csapadék nem valószínű. Ma éjszaka és este viharok jöhetnek 23 órától holnap délig légköri instabilitásra, a szél megerősödésére és viharos széllökésekre kell számítani. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a lapos barac kilója 7 lej 99 bani, és a hazai görögdinye kilója 2 lej 29 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsafont.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
6: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió.
10: Star Rádió.
9: Star Rádió. Star Rádió.

FM 100.8. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval. Miénk a nyár? Sztár Rádió. Moszkva.

Nyári témák Erikával. Mitől lesz igazán pihentető a szabadság? Ez a nagy kérdés. A nyár sokak számára egyet jelent a szabadsággal, és egész évben várjuk azt a néhány napot vagy hetet, amikor végre kiszakadhatunk a hétköznapokból, és mégis előfordul, hogy a nyaralás végén valaki azt mondja, jó volt, de valahogy nem sikerült igazán kipihenni magam. Na de az a nagy kérdés, hogy vajon mitől lesz tényleg pihentető egy szabadság? Az első és talán legfontosabb dolog, hogy ne akarjunk mindent belesűríteni néhány napba. Sokszor úgy indulunk nyaralni, hogy előre megtervezünk minden programot, ezt is meg kell nézni, oda is el kell menni, ezt is ki kell próbálni. És mire hazaérünk, hát jobban elfáradunk, mint előtte. Ezt amúgy én sem szeretem. A pihenés pedig nem attól lesz értékes, hogy mennyi mindent csináltunk. Néha éppen az a legjobb program, hogyha nincs program, szó szerint. Egy nyugodt reggeli, egy séta a tengerparton, egy jó könyv vagy egy hosszabb beszélgetés a családdal sokkal, de sokkal többet érhet, mint egy rohanós nap. Úgyhogy érdemes ilyenkor egy kicsit a telefonunkat is félretenni, nem kell minden pillanatot lefényképezni, vagy azonnal megosztani a közösségi oldalakon, a Facebookon, az Instagram, hogy hol járunk, merre járunk, mit láttunk. Ha néha csak egyszerűen megéljük az adott pillanatot, az sokkal maradandóbb élmény lesz, higgyétek el. A szakemberek is azt mondják, hogy már néhány nap lassabb életritmus is sokat segít a szervezetnek, jobban is alszunk, csökkenhet a stressz is, és a gondolataink is ki fognak tisztulni. És talán ez a szabadság igazi titka. Nem az számít, hogy milyen messzire utazunk, hanem hogy egy kis időre szálljunk ki a mindennapi mókuskerékből. Legyen időnk magunkra, a családunkra és azokra a dolgokra, amelyekre évközben mindig azt mondjuk, hogy majd egyszer, hogyha nem dolgozunk. Ha ez sikerül megvalósítani, akkor a szabadságról nem csak szép fényképeket fogunk hazavinni, hazahozni, hanem valódi feltöltődést is. És végül talán ez a legfontosabb emlék, amit egy nyár adhat, úgyhogy én kívánom, hogy a nyár nektek adjon olyan szabadságot, amikor tényleg szabadságoltok és tényleg kipihenitek magatokat, akár a Sztárrádió társaságában itt a legjobb zenékkel.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
4: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
5: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Mindenki leérettségizett a Benedek Elek Líceumban. Nőtt a munkanélküliek száma. Új edzője van a csíki hoki csapatnak. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Drónokat észleltek a Kígyósziget közelében, ma délelőtt a Roalert veszélyhelyzeti üzenetben figyelmeztették Tulcsán megye északi részének lakosságát. A Védelmi Minisztérium közlése szerint egy dróncsoportot észleltek a Kígyó-szigettől nagyjából 20 kilométerre keletre, de a román légtérben nem történt engedély nélküli belépés. A légiriasztás végül 11 óra 5 perckor ért véget. Jelentősen emelkedett az elmúlt egy évben a Hargita megyei munkanélküliek száma. Míg tavaly az első fél évben 1230-an veszítették el állásukat, idén június végéig már 1465-en maradtak munkanélkül. A megyében jelenleg összesen 5655 munkanélkülit tartanak nyilván. A legtöbb leépítés a textilipart érinti. Június végéig 120 dolgozót bocsátottak el, emellett egy székelykeresztúri textilipari üzem és egy marosévízi cipőgyár is további tömeges leépítéseket jelentett be. A székelykeresztúri gyár július 1-én 60 alkalmazott munkaviszonyát szüntette meg, a hónap során pedig a fennmaradó 10 dolgozót is elküldik. A marosévízi cipőgyár további 70 munkavállaló leépítésére készül. A székelyudvarhelyi Benedek Elek pedagógiai líceum minden végzőse sikeres érettségi vizsgát tett. A Tamás Járon gimnázium pedig idén a legjobb médiát hozta. A fellebbezések előtti eredmények szerint a Benedekben a 73 érettségizőből mindenki átment, a református kollégiumban egy diák nem ment át, a Tamásiban pedig 4. A szakközépiskolák között a megye legjobb eredménye a székelyudvarhelyi Kós Károly szakközépiskolában született, az intézmény 9. lett az iskolák rangsorában, az átmenési arány 80,87%-os volt. A Palló Imre művészeti szakközépiskolában 79%-os az átmenési arány, a Marin Predában 36, az Ötvös Józsefben 45, a Bányai Jánosban 33%-os. Hargita megyében a legjobb eredményt a csíkszeredai Mártonáron főgimnázium egyik végzőse érte el 9,97-es átlaggal, míg a második legjobb átlag 9,96 lett. Székelyudvarhelyen a Tamás Járon gimnázium legjobb érettségizője 9,72-es átlaggal zárta a vizsgát. Svéd vezetőedzője lesz a csíkszeredai sportklub jégkorong csapatának. A klub vezetősége Stefan Lundot nevezte ki a csapat élére, a svédországi szakember közel 20 év után tér vissza a kékfehérek kispadjára. Lund a 2007-2008-as idényben már vezette a sportklubot, több mint 30 éves edzői pályafutással érkezik Csíkszeredába. Svédország meghatározó hoki csapatainak volt az edzője, illetve a svéd válogatott stábjában is dolgozott. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este a két utolsó nyolcad döntőt játsszák. Este 7 órától a címvédő Argentína Egyiptommal csap össze Atlantában, este 11-től a kanadai Vancouverben pedig Svájc Kolumbiával játszik a legjobb 8-ba kerülésért. Szerdán szünnap lesz a világbajnokságon, az első negyed döntőben csütörtökön 23 órától Franciaország Marokkóval találkozik.

0: Ma délutánra változékony időt jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, de csapadék nem valószínű. Ma éjszaka és este viharok jöhetnek 23 órától holnap délig légköri instabilitásra, a szél megerősödésére és viharos széllökésekre kell számítani. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
1: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
3: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertéskor aj 100 g-onként 1,69 bani a Lidl Plus-szal, a 300 g-os piloszkerek sajt 8,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 0,25 literes Red Bull energiaital 4,65 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
6: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

Nyári témák Erikával. A Sztár Rádió is benne a legnagyobb slágerek szólnak, akár strandolás közben is. Hát a nyár egyik legjobb programja kétségkívül a strandolás. Akár a tónál, akár a medencénél, vagy épp a tengerparton is pihenünk. Egy kis odafigyeléssel még kellemesebbé és biztonságosabbá tehetjük a napot. De mire is kell odafigyeljünk strandolás közben? Az egyik legfontosabb szabály, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. A nagy melegben a szervezet sok-sok folyadékot veszít, ezért érdemes rendszeres vizet fogyasztani, még akkor is, hogyha éppen nem érezzük a szomjúságot. Úgyhogy, ha strandra mentek, akkor mindenféleképpen fogyasszatok sok-sok vizet. A másik fontos dolog a napvédelem, de ezt szerintem mindenki tudja, a déli órákban különösen erős az UV sugárzás, ezért ilyenkor jó, hogyha egy kicsit árnyékba húzódunk. A naptej használata pedig nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is fontos, hiszen a leégés nem csak kellemetlen, hanem hosszú távon sem tesz jót a bőrünknek. Ha vízbe megyünk, akkor mindig figyeljünk arra is, hogy ne egy kiadós ebéd után ugorjunk azonnal a hűvös vízbe, mert a szakemberek szerint a fokozatosság ilyenkor sokat számít. Tehát eddig milyen szabályok vannak? Ha strandolunk, ha fürdünk, akkor fogyasszunk sok-sok vizet. A napvédelem az egyik legfontosabb, tehát kenjük folyamatosan magunkat, főleg a déli órákba húzódjunk árnyékba, és teli hassal egy jó kiadós ebéd után ne ugorjunk azonnal a vízbe. És hát persze a strand nem csak a fürdésről szól, egy jó könyv, vagy baráti beszélgetés, vagy egy finom fagylalt ugyanúgy hozzátartozik a nyári élményekhez, azért is szeretjük, imádjuk a strandot. Érdemes tehát vigyázni magunkra, hogy a strandolásból csak a kellemes emlékek maradjanak meg, hiszen a nyár arra való, hogy feltöltődjünk, kikapcsolódjunk, és még jól is érezzük magunkat, akár a Sztár Rádió társaságában.

Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
4: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ru honlapunkat.
3: Hadd nagy viakolor, minőség, megbízható.

0: Mindenki leérettségizett a Benedekelek Líceumban. Nőtt a munkanélküliek száma. Új edzője van a csíki hoki csapatnak. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Drónokat észleltek a Kígyósziget közelében, ma délelőtt Roalert veszélyhelyzeti üzenetben figyelmeztették Tulcsán megye északi részének lakosságát. A Védelmi Minisztérium közlése szerint egy dróncsoportot észleltek a Kígyósziget-től nagyjából 20 kilométerre keletre, de a román légtérben nem történt engedély nélküli belépés. A légiriasztás végül 11 óra 5 perckor ért véget. Jelentősen emelkedett az elmúlt egy évben a Hargita megyei munkanélküliek száma. Míg tavaly az első fél évben 1230-an veszítették el állásukat, idén június végéig már 1465-en maradtak munkanélkül. A megyében jelenleg összesen 5655 munkanélkülit tartanak nyilván. A legtöbb leépítés a textilipart érinti. Június végéig 120 dolgozót bocsátottak el, emellett egy székelykeresztúri textilipari üzem és egy marosévízi cipőgyár is további tömeges leépítéseket jelentett be. A székelykeresztúri gyár július 1-én 60 alkalmazott munkaviszonyát szüntette meg, a hónap során pedig a fennmaradó 10 dolgozót is elküldik. A marosévízi cipőgyár további 70 munkavállaló leépítésére készül. A székelyudvarhelyi Benedekelek pedagógiai líceum minden végzőse sikeres érettségi vizsgát tett. A Tamás Járon gimnázium pedig idén a legjobb médiát hozta. A fellebbezések előtti eredmények szerint a Benedekben a 73 érettségizőből mindenki átment, a református kollégiumban egy diák nem ment át, a Tamásiban pedig 4. A szakközépiskolák között a megye legjobb eredménye a székelyudvarhelyi Kós Károly szakközépiskolában született, az intézmény 9. lett az iskolák rangsorában, az átmenési arány 80,87%-os volt. A Palló Imre művészeti szakközépiskolában 79%-os az átmenési arány, a Marin Predában 36, az Ötvös Józsefben 45, a Bányai Jánosban 33%-os. Hargita megyében a legjobb eredményt a csíkszeredai Mártonáron főgimnázium egyik végzőse érte el 9,97-es átlaggal, míg a második legjobb átlag 9,96 lett. Székelyudvarhelyen a Tamás Járon gimnázium legjobb érettségizője 9,72-es átlaggal zárta a vizsgát. Svéd vezetőedzője lesz a csíkszeredai sportklub jégkorong csapatának. A klub vezetősége Stefan Lundot nevezte ki a csapat élére, a svédországi szakember közel 20 év után tér vissza a kékfehérek kispadjára. Lund a 2007-2008-as idényben már vezette a sportklubot, több mint 30 éves edzői pályafutással érkezik Csíkszeredába. Svédország meghatározó hoki csapatainak volt az edzője, illetve a svéd válogatott stábjában is dolgozott. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este a két utolsó nyolcad döntőt játsszák. Este 7 órától a címvédő Argentína Egyiptommal csap össze Atlantában, este 11-től a kanadai Vancouverben pedig Svájc Kolumbiával játszik a legjobb 8-ba kerülésért. Szerdán szünnap lesz a világbajnokságon, az első negyed döntőben csütörtökön 23 órától Franciaország Marokkóval találkozik. Ma délutánra változékony időt jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, de csapadék nem valószínű. Ma éjszaka és este viharok jöhetnek, 23 órától holnap délig légköri instabilitásra, a szél megerősödésére és viharos széllökésekre kell számítani. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója.

Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: csoda!
1: I like music.
2: Sztár reklám. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a lapos barack kilója 7 lej 99 bani, és a hazai görögdinye kilója 2 lej 29 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Kolumban optika és személyzet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music. Sztár reklám.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
6: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
5: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe.
6: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
8: Reklámot hallotta.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Mindenki leérettségizett a Benedek Elek Líceumban. Nőtt a munkanélküliek száma. Új edzője van a csíki hoki csapatnak. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Drónokat észleltek a Kígyósziget közelében, ma délelőtt Roalert veszélyhelyzeti üzenetben figyelmeztették Tulcsán megye északi részének lakosságát. A Védelmi Minisztérium közlése szerint egy dróncsoportot észleltek a Kígyó-szigettől nagyjából 20 kilométerre keletre, de a román légtérben nem történt engedély nélküli belépés. A légiriasztás végül 11 óra 5 perckor ért véget. Jelentősen emelkedett az elmúlt egy évben a Hargita megyei munkanélküliek száma. Míg tavaly az első fél évben 1230-an veszítették el állásukat, idén június végéig már 1465-en maradtak munkanélkül. A megyében jelenleg összesen 5655 munkanélkülit tartanak nyilván. A legtöbb leépítés a textilipart érinti. Június végéig 120 dolgozót bocsátottak el, emellett egy székelykeresztúri textilipari üzem és egy marosévízi cipőgyár is további tömeges leépítéseket jelentett be. A székelykeresztúri gyár július 1-én 60 alkalmazott munkaviszonyát szüntette meg, a hónap során pedig a fennmaradó 10 dolgozót is elküldik. A marosévízi cipőgyár további 70 munkavállaló leépítésére készül. A székelyudvarhelyi Benedek Elek pedagógiai líceum minden végzőse sikeres érettségi vizsgát tett. A Tamás Járon gimnázium pedig idén a legjobb médiát hozta. A fellebbezések előtti eredmények szerint a Benedekben a 73 érettségizőből mindenki átment, a református kollégiumban egy diák nem ment át, a Tamásiban pedig 4. A szakközépiskolák között a megye legjobb eredménye a székelyudvarhelyi Kós Károly szakközépiskolában született, az intézmény 9. lett az iskolák rangsorában, az átmenési arány 80,87%-os volt. A Palló Imre művészeti szakközépiskolában 79%-os az átmenési arány, a Marin Predában 36, az Ötvös Józsefben 45, a Bányai Jánosban 33%-os. Hargita megyében a legjobb eredményt a csíkszeredai Mártonáron főgimnázium egyik végzőse érte el 9,97-es átlaggal, míg a második legjobb átlag 9,96 lett. Székelyudvarhelyen a Tamás Járon gimnázium legjobb érettségizője 9,72-es átlaggal zárta a vizsgát. Svéd vezetőedzője lesz a csíkszeredai sportklub jégkorong csapatának. A klub vezetősége Stefan Lundot nevezte ki a csapat élére, a svédországi szakember közel 20 év után tér vissza a kékfehérek kispadjára. Lund a 2007-2008-as idényben már vezette a sportklubot, több mint 30 éves edzői pályafutással érkezik Csíkszeredába. Svédország meghatározó hoki csapatainak volt az edzője, illetve a svéd válogatott stábjában is dolgozott. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este a két utolsó nyolcad döntőt játsszák. Este 7 órától a címvédő Argentína Egyiptommal csap össze Atlantában, este 11-től a kanadai Vancouverben pedig Svájc Kolumbiával játszik a legjobb 8-ba kerülésért. Szerdán szünnap lesz a világbajnokságon, az első negyed döntőben csütörtökön 23 órától Franciaország Marokkóval találkozik. Ma délutánra változékony időt jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, de csapadék nem valószínű. Ma éjszaka és este viharok jöhetnek 23 órától holnap délig légköri instabilitásra, a szél megerősödésére és viharos széllökésekre kell számítani. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: lemezkészítés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fénnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Figyelem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsafog.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés őse megfáradt.
8: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
7: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
8: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
7: Légy te is ős, regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallottak.
12: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: semlegesre, akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
1: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
2: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
6: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
1: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
6: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
7: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
8: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
9: Reklámot hallottak!
10: Sztár Rádió!
11: Sztár Rádió!
10: Sztár Rádió!
12: Sztár Rádió!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám. Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük, és nagyon szépen fog kinézni.
2: De melyik lazúrt válasszam?
1: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés hősen megfáradt.
6: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
5: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
6: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
5: Légy te is hős! Regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm. Kattanj rá a kajára.
7: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
4: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
8: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
9: Reklámot hallottak!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
5: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amiért csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Magyarul. Érted?

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: Kossuth és Stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

night to everyone.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet mi